0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk?
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket, az igazi emlékeket

0: neked ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: In the year of our Lord, 992.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Yeah, we wanna have good fun.
1: 80s, 90s, 2000s music radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. Check that body, that body, check that body. Yo, check that body, that body, check that body.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió. In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track. Kattanj ránk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: But I jumbled out the like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.
7: This shows real intellectual muscle.
6: Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio. A webrádió csak neked zenélünk.

0: DJ Rádió. Van más?
1: In the year of our Lord, 992.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Deep. Go deeper and deeper and deeper. Do you feel the flow?

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Back to the old school.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió.
1: Csak neked zenélünk.
2: Ha ha ha. Ramáj.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light DJ Simonnal. És hát kétfajta dolgot találtam ki a mai két órára. Most vagy az, hogy egy előadónak két zenéje fog szólni. Aztán, mint lehet hallani, az nem jött össze. Úgyhogy én maradok a jó megszokott öreges ilyen. Hát lehet azt mondani erre, hogy classic house, lehet azt mondani, hogy old school house, vagy funky house, vagy ki minek szeretné hívni, de lehet diszkó is. A lényeg, hogy hozok megint fincsi zenéket két órába. Ez itt egy 2008. január 15-én megjelenésű lemez. Azt írt nekem Surci, hogy verjétek ki, mint patkány a házi nyúlnak. Na, hogy ez 2008. január 15-én megjelenés. Egyenesen az USA-ból jön a BDI. És a The Brooklyn to LA EP-ről. Hát, hogy melyik zene? Hát igen. A legfincsibb. Sherry. Oh yeah, Sherry. Baby. Ja nem.

0-95-95-95, ez a Viberünk, ide lehet nekem írni. És hát kezdjük meg a szombati napot. Remélem kellően meg tudnak melegíteni benneteket lelkileg a doki előtt. Vigyázz, jövök. Oh yeah!

0: Fodi, mi volt az első, azt mondja, tiszteltem, sikerült. Itthon hallgatlak. Hello, mi. Örülök neked. Jó kajtózást. Kis a István is itt van. Gyönyörű délután kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdőiből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család örül, hogy újra itt vagy. Oh yeah. Hello István, hello Isa family, jó kajtózást! Itt van velünk Kosszum Gábor is. Szép napot, most tudatosan figyeltem, mikor leszel. Hello, jó kajtózást, köszönöm szépen, neked is jó kajtózást.
1: Jaj, de jó, ez jó volt.
0: Hello Gábor. Na nézzük a következőt.

megyünk Olaszországba. Onnan is jön egy kis jó kis frate, lehet erre lehet azt mondani, hogy egy new disco. A Frisco Edit és a Gino című nóta.

Na nézzük tovább a Viberes névlistát. Itt van velünk Szabó Gábor Erer. Szia Simi, nagyon jó az intród, oh yeah. Köszönöm Gábor, örülök, hogy velem vagy ismét. Itt van velünk Lampert Balázs is. Na jó napot uram, csilla vonat a befutó. Oké. Meg fogom érteni, csak írd le. Hello Balázs, nagyon jó kagylózást neked is, mint ahogy a Lovász Károly József Kárcsi barátom is itt van, és írja, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép hétvégét és jó adást kívánok. Oh yeah. Csupa oh yeah zene lesz, ez biztos. Jó kagylózást neked is, Karcsi. Itt van velünk Csillag Otto is. Szép napot kívánok mindenkinek. Hello Otto, nagyon jó kagylózást neked is. És nézzük akkor a következőt. Hát azon, hogy megfordítottam ezt a BDI című lemezt. És a The Brooklyn to LA EP-nek itt jön akkor a névadó dal. Tehát jön a Brooklyn to LA.

nézzük tovább a Viberünket, azt mondja, hogy Koller Gábor is megérkezett, írja, hogy hello Simon, üdvözöllek a klubban. Jelentkezem hozzád szabad szállásról, nyomjad, amíg bírod, meg ne állj. Nyomj addig, amíg megérkezik Doki. És ha már Dokiról beszélünk, és mondja, hogy itt van. Érdekem a Doki, a Dance Doki, szép kellemes délutáni zenei összenetett dalamok hullámain szörfüző, szinkomp, vadul erőből nyomkodó lovaglást, ja nem is. Kívánunk neked, Évi! Noko, Koni! A Noko miért kell mindig Noko? Ő Noko? Na mindegy. Koni és Doki! Még jó, hogy nekem nincsen amúgy szingom, mert majd lehet kéne valami, valannan rendelek. Lehet külön rendelni szingombot, csak azért, hogy itt legyen az rányomok. Igaz, hogy nem működik, de... Még jó, hogy nekem be van építve a kezembe. Itt van Mortika, azt írja, hogy szia, bemondod, hogy boldog születésnapot Markazra? Akkor most bemondtam. Boldog születésnapot Markazra.

lehet ezt most könnyen megúszom, ezt a olcsó megúszom. Ezt a napot megint visszatette a másik lemezt is, a Fresco Edit. Egyébként olasz. Maga a zene szerzője is olasz, Nicola Daniele. És a Fresco Edit 5-ös a lemeze egyébként. Ami már éppen pörög a háttérben, az pedig a Roots, az Audal 2. Nagyon fincsi zene, 2021. február 4-éről. Természetes, hogy egy feldolgozás ez is. Itt van velünk Csoki Zsolti is. Hello Zsolti, szia Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen, csapasd neki. Veretem, veretem, ígérem. Here we go. Oh yeah.

Sister Sledge, ugye? Jól emlékszem. Going back to my roots. Aztán lehet, hogy nem, de akkor lőjetek le. Köszönöm. Lőjetek le. Köszönöm.

Zsolti azt kérdi, hova? Hát Markazra, az van ide kiírva. Most belebeszélsz, azt lemaradtam a keverésről, de mindegy. Na jöjjön a következő. Na cigány ez a zene, figyelj. 122-ről fölpörök 124-re is. Nem győzött talogatni ide-oda. Jön egy 2020. január 15-i zene. Az előadó. A Rulli Finn. És most igen.

nem tudom, hogy erre gondoltak Kosztoló Gabi, azt írja nekem, hogy újfent nagyon jók a ritmusok. Kicsit elronthatnád, mert főért kell nyírnom. Na, akkor szerintem már ráncigája is. Itt van Putyán Lajos, az jó, yeah, hadd szóljon DJ Simon, üdv Németországból. Szia Lajos! Üdv neked is! Itt van velünk Encsike. Szia DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti. Pipa, még itt. Szófiából is kagylózók, látod? Nem látom. De nem baj. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, is jó kagylózást. Plusz Csika Encsike. Hello Encsi, jó kagylózást. Szedjék kagylókat, vannak ott a tengerparton. Itt van velünk Kolozs Rím is. Szia, szép szombat délután, Tomi. Minden szuper estek, a legjobb hétvégét, és pacsi a melósoknak is. Oh yeah!

Negyedszerre is arról van szó, Mortika, nincs erről semmi gond. Azt nem tudom, hogy akkor mivel foglalkozik a születésnapos. Tekeri a hangerőn, nagyon egyszerű. Figyelj, víz az ábalok, húztól legalábbis akkor nem tudja. Nem vicceltem. Szóval akkor még egyszer, mert nem hallották. Megpróbálom a legszebb hangomon. Mortika azt ír nekem, hogy boldog születésnapot Markazra. Kolozsi Imi meg azt írja, hogy a funky zenék nagyon közel állnak hozzám, olyannyira, hogy épp szólni akartam, mikor lesz ilyen stílus.

Jó van, tudtam, hogy ebből baj lesz. Akkor ilyen idő, hogy kézzel vert anyámokat a dobok föl, de nem baj. Ráizzadunk a következőre. Jöjjön akkor még egy zene ettől az olasztól. Imádom ezt a zenét, na mindegy. Szóval jön megint Nicola Daniele,

pattogjunk tovább. 2021. február 26-a. Jön Tillman. Alias Tillman Schwarz. Egyenesen Németországból. És a United Scripts minő album egyik zenéje szerintem iszonyat jó lett. A címe a Say Goodbye.

Na tessék, megérkezett a kedvenc figurám, a pálcika ember, azt mondja, szia DJ Simon, kellemes szuper diszkós Adit, cool it, I go, yeah! Na tessék, Kolozsimi meg dolgozott, lefújta a garázsajtot, jól lefújtad, de nem, szép lett. Na pattogjunk tovább. Múltkor mondtam a Bazsi, itt van a Bazsi is ám. Múltkor mondtam Bazsinak, hogy vegyem meg egy lemezt. Majd most ezután fogja megvenni. 2017 augusztusa, egyenesen Amerikából érkezik Johnny. Oh yeah, csak ennyi, Johnny. És ez Open Up Your Eyes című nóta. Na nyisd ki a szemed és a füled, Bazsikám. Igen a zene.

Edward John Nick és az Open. Up your eyes. Na de menjünk tovább, itt a következő előadó. 2023. március 24-én dobták ki másodszor piacra a 2019-es zenét. Jön Dolan Com. Most mindenki meghallja, akkor azt mondja, hogy jó, azt a techno jön. Hát nem. Dolan Com. Ez a páros nagyon tud. Hoztak egy olyan zenét, aminek az a címe Together One Time.

Na tessék, megérkezett USA is. Itt van velünk Amerikából Fritjó. Hello Fritjó! Hello mindenki! Hello Simi! Jó a bugi! Én most szextáborban vagyok, és éppen a... Hogy mondják ezt éppen? Cumizást tanulom. Küldött róla egy képet. Hát teli van a szája a csávónak, de porral, meg szilánkkal. Bár mondjuk azt a szemet be fog ugrani. Te figyelj, most ott egy fürdőt vertél széjjel. Nagyon jól néz ki. De hogy a plafon az mitől omlott le? Azt látom, hogy szétbarmoltad a... az alját, az egész fürdőnek. Ja nem, hogy, aha, hogy a mennyó szakadt oda le. Ja, jó van. Nagyon szép. Hát kitartás, Szigyó. Oh, yeah! Lehet valami szól énekesnek is kéne mennem. I want to dance again.

Na jön megint az a 2021. február 26-ai lemez a Tillmantől. Mert az oldalon is van jó zene. Fritjo, ez neked szól. Relax, relax yourself.

Egy picit visszaugrunk az időbe, 2009. júniusa. Franciaország, érkezik Monument. És a Retrospect. Ismerős lesz a háttérzaj, mondjuk így, vagy éppen az alapzene. Egy kis Armand van Heldent is fel lehet majd fedezni benne.

know me. you know me. Oh yeah, Armin van Helden. És a You Don't Know Me című nótának lehetünk éppen egy feldolgozásának tanúi, azt lehet mondani. Egyébként rengetegen felhasználták Armin van Helden után ezt a szemplert. Itt van rá a tanú, ugye? Ami éppen szól, a Monument. De nem kell messze menni. Rögtön vissza is tudottam, csak hogy Bazsi jól érezze magát. A Johnny album, vagyis bocsánat, Johnny kislemez, ami ugye az oldalon az Open Up Your Eyes volt, és ezt meghallgattuk az előbb. De most annak a B oldalán ott van a The Captain, érted, a kapitány című nóta. Rögtön érkezik. Ezt is megkagylózzuk.

És ha már egyszer 5 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem, egészen 6 óráig. Aztán 6 órakor érkezik hozzátok a Dance Doktora, Dr. Tom. Itt lesz veletek egészen 8 óráig, majd 8 órától érkezik DJ Robix. Ő pedig 10-ig fogja pörgetni a lemezeket itt a Super DJ Rádion. A Viberünk a plusz 3670-45-95-95, ide lehet nekem írni, ha bármi van a kis fejecskébe, esetleg mondandó lenne, akkor azt ezen keresztül megtehetitek. Na ja. És jó kagylózást mindenkinek! Oh yeah!

Szóval pazsikám, ez a Johnny másik oldala. És ez is egy olyan zene van, mint az előző. Ami nagyon hasonlít, ugye? Armand van Helden és a You Don't Know Me című nótára. Ez most megragad. Holnap Kolozsimi, ez

Na nézzük a következőt, már tyűkörög itt a háttérben jön egy francia, egyenesen Párizsból jön, a Smog és a Driving on Up. Na vezess fel!

99 szilveszterén azért lesz lenyomni. Nagyon jó volt. A Topaz és a New Millennium. Oh, yeah. Na de dörmögjünk tovább, itt a következő előadó. Jön a Jimster. Jimster egyenesen Angliából érkezik. Jamie Odell.

eleje kicsit meg minimálosodtunk itt a sok diszkó után, igaz? Hát jó van, de menjünk tovább, itt a következő, jön egy román. De lehet, hogy Erdély, egy trió érkezik Bukarestből. Ja, akkor nem Erdély, na mindegy. Szóval... Tomi meg a földről, de egyébként kiváló vagyok belőle. Szóval na lényeg, hogy jön a Premiescu nevű trió Bukarestből. 2011. január 26-án hoztak egy fincsi zenét szerintem. A címe az, hogy

Mortika megint üzent, és hát remélem benne, hogy kagylózik, akinek szól. Isten éltessen Attila. Ennyit írt. Igazából azt hittem, hogy Isten éltessen Attilát. Úgy legyen, és soká.

jön Franciaország. Hoha, ez a csávó, Richard Lee Varde Jr. egyenesen Amerikából érkezik, Detroitból, Michiganben született. Majd Franciaországban találta meg az igazi kiadót, a Funky Chocolate, mármint a kiadó. A Rick Wade úgy gondolta, hogy náluk lesz a legjobb helye az ő zenéjének.

0: volt ez így. Na, aztán itt van velünk a Zsó is, azt írja, hogy hey, fitta, min fitta. Nekem is az lesz. Azt mondja, hogy itt voltam már az elején, csak nem volt lehetőségem ide írni. Hát írj oda. Jaj, de jó. Azt írja, hogy privátban azért nem írtam, mert tudom, hogy nem szereted, pedig szerintem tök jó érzés, mikor rezeg.
1: Rezeg.
0: Na, rezegünk rá erre a nótára is. Hello, Zsú. Jó kajdózás továbbra is. Mortika helyesbített. Azt írja, Isten éltessen Jászmint és Attilát. Ilyenek soká. Kolozsi Mönit ír, hát elég jó kis Adi. Ez a Tomi. Nekem nagyon adja. Hát nekem még jobban. Jó kis funky house-ok. Oh yeah, itt az operán. Bazsi, nem szabad. Bazsi éppen meggyalázta a magyar zászlót, de semmi probléma, majd leverjük rajta. A veséjén kezdjük.

Ami az, hogy túlóra van, drága. Azt kérd tőle, mentség, hogy túlóra van-e? Nincsen túlóra, én úgy tudom, hogy... Doki jön utánam. Szóval nem lesz túlóra. 6 órától érkezik a Dance Doki. Úgy bizony.

9. február. És érkezik a brazil DJ Anguera. Feldolgozott egy zenét. A zene címe Smack My Beat Up. Na nem a beach. My beat.

rápatunk 2004-re, elhúzunk Ausztráliába. Jön a 24/7, nem ugyanaz, featuring Broken Lindsay. És egy igazi, nagyon mély ház, egy igazi deep house, azt is lehet mondani. Jön a minden, az everything, oh yeah, itt a Szuperen.

Hölgyek, urak, jön egy következő zene. 2021. április 21-e. Jön egy vendég, ezt lehet mondani. Egyenesen Londonból. Hogy miért vendég? Azért, mert az a neve Guest. A zene címe meg nagyon fura lesz. Az a címe, hogy Akai Nagy. És meg fogjátok hallani, hogy miről énekel. Ilyen kis fura lesz.

És hát az van, hogy elérkeztünk az én zárózenémhez. Itt van velünk. Utolsónak 2004-ből. Daniel Darkui és DJ Jelonski. A zene címe pedig a Te Adoro. Oh yeah! Na de azt kell mondjam, hogy senki sehova. Jön a nap fénypontja. Oh yeah, itt a szuperem. És hát érkezik hozzátok a Dance Doki. Dr. Tom. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Light DJ Simonnal. Ami biztos, velem legközelebb jövő héten pénteken találkoztatok, aztán majd lehet, hogy beugrok. Lehet, hogy holnap, de lehet, hogy nem holnap. Lehet, hogy jövő héten valamikor. Én azt tudom mondani, hogy kövessetek ugye bennünket a Super DJ Rádion, vagyis a Facebookos Super DJ Rádió oldalon. Ott mindig minden információt megkaptok. Ki mikor zenél, vagy esetleg a www.superdjradio.hu oldalon megtaláljátok mindig az épp aktuális adástervet. A zene természetesen végigpörög, és érkezik már is hozzátok. Dr. Tom, a Dance doktora. Csácsó Bicsel, sziasztok!

Szép napot is egyben kellemes kora délután, vagyis késő estét, vagyis hogy kora estét. Na csak rájövök a végén, hogy mit is. Mit is kívánok. 2026. május 9. napját írjuk. Amikor is azt mondja, hogy 18 óra 2 percet az előző két alatt. Köszönjük szépen Simon kapitánynak. Legmilyen tiszteletem és kitartás neki. És további szép napot természetesen. Jó kutyasétáltatás, gondolom majd az is jön. www.superdjradio.hu 18 óra 2 perc, akkor kezd akkor, Doki. Sziasztok! Azt mondja, mi is volt a reklámom, azt, hogy kiraktuk a Facebookra, hogy mit tudom én... Újdonságok, aktualitások, stb. Stb. Ez a zenebutik, a zenebutik. Jön egy pár új zene, amit még nem adtam itt a Super Digi Rádion. Tudom, emlékeket ébresztünk, ma esetek ilyen új emlékek lesznek akkor. Próbálok olyan zenéket hozni, amik hirtelen úgy eszembe jutottak így a mai nappal. De mai napig kint dolgoztam úgyis a kertbe, úgyhogy járt az agyam rajta egy kicsikét, aztán mondom, akkor legyenek ilyenek is a mai nap. Van egy Viberünk, ami 0740-45-95-995. Ide jöhetnek az üzenetek természetesen ezerrel. Na, sziasztok, úristen, hogy elindult Jézus, mert a 12 üzenet. Na, jó van, jó, jó van. Csapjunk bele. Himalén Joel. A dolog címe, I'm...

Na, ki volt az első Viberen? Encsike, szia Encsike! Szia Doki, sziasztok, szuperek Encsike továbbra is jelen. Fülök ám, mint mindig, csak most földrajzilag picit délebre leledzem. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és kellemezzen a alkotás, neked pedig jó adást. Pucsika Encsike, szia Encsike, ciao!

Zoning szerelmem és Kincsi. Én egy köszönöm, és egy szívecske is van utána. Micsoda vacsora lesz itt.

Hú, de imádom zene, gyerekek. Az öreg Don Bresk és a Stephanie, hát hihetetlen a csávó tényleg. Amit alkotott, ez bődület. Kicsit olyan funkisabb. Mégis azt mondom, hogy mostanában a gyerekek, ez nálam mindent visz. Na, hol van Stephanie vajon?

Itt van Korozsi Imi is. Szia, Imikém! Szia, Doki, szép estét, jó bulit! Az milyen szép kezdés lesz itt, Bulika, kérem a Six! Hol van a Stephanie? Oh. Bődélet a csávó!

Kérlek szépen, majdnap, mint mondom, amikor ebben dolgoztam, aztán gondolkodtam, hogy réges-régen volt egy olyan zene, amit valamiért sosem adunk le, nem is tudom, hogy miért. Sőt, még hozzámegyek, hülye hozzáteszem. De fönn a rotációban sincs olyan. Kérlek szépen, az elég nagy idősről beszélek, én meg voltam őrülve érte olyan 16-17 évesen. Azt tudom, mindig, ó, sadness part van, meg a mea culpa, meg ez, nem.

Tehát, mint említettem, valahogy Enigmáról beszélünk. Ugye Michel vagy Mike Gretu volt az úriember, aki létrehozta az Enigmát, ő volt Sandra férje, vagyis máig az, ha jól tudom. Egy kis visszalépést engedjetek meg, mind a BPM-be, mind a korszakba, ugye hát emlékeket is ébresztünk, ugyebár. Még utána Dombrowski és a Stephanie. Jön egy kis Enigma. És tényleg kivéletesen nem a Sadness Part van meg a Mea Culpa, hanem a Rivers of Believer.

ismét álljon, itt van még Butyár Lajos is. Szép estét, doktor úr, hadd szóljon. Elfogytak a vitaminok. Hát szomorú vagyok. Szia, nagyjé!

az én üzemét van gyönyörű este felét kívánunk neked, drága Doki! Innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család jelen. Szuper, hogy itt vagy velünk! Újra vártunk már, és köszönet, és szuper köszönet a Super DJ Rádió Autó DJ zenei kínálatáért. Ó, köszönöm szépen! Igen, ezt most csak én egyeszem egy első szemébe, hiszen csak az én zenei.

Úristen, mennyi üzenet, Eper Laci is itt van velünk. Micsoda kezdés. Mindjárt a közepébe csaptál, a Baja is veszi az adást. Köszi a műsort. Szia Baja, hello Lackó.

visszatérünk egy kicsit az ütemesebb zenéhez. Momenten ez rohadtul tetszik nekem, ez a Two Package Bones. This is only fear of deed. Jó kis zene ez is, Jézusom!

nap világon tovább itt van, én Kollár Gabi, és szia Doki, jelentkezem szabadszállásról. Szép napot kívánok mindenkinek! Szia Gabi, hello, Jakab szállás!

Balázs Jani is itt van velünk. Szia, Doki, tetszik a stíl? Jó műsort nekünk. Mármint minden szuper DJ hallgatónak. Köszönjük, hogy itt vagy, megtisztelő, köszönjük szépen.

Vila tovább ismét Kolozsim írja, hogy húz a zenig ma a zene. Nem volt semmi hallod. Jó, és semmi hosszú nevű eladó. Ez mekkora jó szám, ez még Kárommal előtte írja legalább. Ő itt Zalok és Khalid. Dive to

Lovászkacsi, jó, hogy már csak ma a kellemes, holnap már 13 óra meló. Jézus Mária. Kacsikám, hát kitartás holnap majd.

Attila tovább, Rumi György is itt van. Halidokis Harvasenen, Peca közben hallgatunk fel a BBM-el. Foter mellettem Madárcsi Csergész. Hát, hogy jobb nem kell ám mindenkinek. Jó, ilyen szép napot kívánok, üdve. Üdvözlöm Zsolt barátom, aki nincs itt velünk. Zsozsókám, hogy nem vagy ott, mi van veled, semmi, hány éves vagy, 4-e?

Ismét Viber 0704595995, Tibor Tom is itt van velünk. Üdv Dr. Úr! Mai adás jelenlétét is aláírtam. Szia, Tanyó Kámi!

Ismét Kollár Gabi írja, hogy de szeretem az ilyen szuper zenéket, Doki. Köszönjük imádás, Doki. Gabikám, bocsánat. Doki.

Heike Klein is a Transmission. Micsoda verzió van, gyerekek! Úgy de szeretem!

Ismét egy újdonság, ismét egy frissesség, itt ez itt a Zenebotik, a Zenebotik, a Zenebotik. Csípantom ezt is, nagyon megmondom őszintén. Az öreg Taylor Swift, az öreg. Jó legyen öreg. The Fate of Ophelia.

Köszönöm, Jiriu, hogy már nagyon várja a nyári Szuperdicsi Rádió találkozót. Sokan vagyunk így, főleg, hogy ön Simon gyerekek. Július legutolsó hétvégén fogunk majd találkozni, mindent kiírunk majd a Szuperdicsi Rádió honlapjára, és a Facebook oldalra is természetesen.

emlékszem még réges-régről, a Trainspotting címadó dala volt. Tele volt jó zenével különben a film maga, és a film is rohadt jó volt. Tudjátok még mi volt benne? Nagyon kevesen tudják. Egy picit szerepelt benne Ice Sam's és az It's a Rainy Day. Na, az hogy, érted? Az hogy. My Skinner vokál remixében szól jelen pillanatban a Tripla W, Van Szó, Berdicsi Rádió.

És ami a Szuber Baltit illeti a nyárit. Hétfőn utazom le jogabszállás, és akkor beszélek meg mindent, és mindent megtudok. Pontos árakat meg mindent is.

ismét Karcsi itt van, és érdeklődik, hogy akkor mégis jön Simon haza, kérdőjel. Igen! De nekem azt mondta, hogy még nem biztos. Na, szép! Hát pedig jön. Miatt viszem a bakeliteket, úgyhogy tudjam, miről zenélni ez a az a kapitány úr.

Na nézzük a folytatást. Este 8-ra hozzánk Rabix. Két órán keresztül tolja, mint az őrület, az, mint az állat.

És tényleg így van. Tudni kell, hogy azért voltam már vele együtt két vagy három napig, már nem is emlékszem, amikor meghívtam ide hozzánk magam, jó hülye vagyok, de hozzánk őt. A csúcsapali, hanem a csúcsapali teljesen.

újdonságok, érdekességek. Ez a zenebotik, a zenebotik, a zenebotik. Jó kis zenék ezek is, finoman szólva.

Dola címe Save My Life. Kygo Khalid és Griffin közöse.

kérdezem, hogy mi érdeklődik, hogy én mit szeretek. Vidom neki, hogy nálam megmondom összintén a Best of az elég erősen a Jack Daniels és abból is a mézes. Hát én ilyen ide szájó vagyok. Illetve a piros kopakos mákos. Hát én már csak ilyen hülye vagyok.

Miről közben a zenét, jó ízlés a val, ízlés és whiskyt én is preferálom. Az a solyomból is ítélve, hát azért nem véletlenül szeretem. Olyan dagad vagyok, mint az őrület.

közben itt van Simon is, figyelj! Nyugodtan mondd be, hogy ma a TikTokon legtöbbször használt zenék két óráját hallhatjátok a szuperen.

Közben Nagy Zoli írja, hogy a mákosból a fekete meg a piros kupakos is jó. Igen, az eddig egy kicsit gyengébb. Azt hiszem a fekete talán. Az is jó teljes mértékben. Ismét Simo írja, hogy ne lenne TikTokod. Ott van a szingom mellett.

I heart seal. Micsoda basszus van benne. Ó, Jézus, gyere le. Ó, mekkora figyelje.

Jaj, de szeretem! Opa-pam-pam-pam! DJ Skull Project! És a jó! Hú, ez is mekkora! Modernem azt is, hogy amikor ezt játszottam, még csattogó szárnyú falemgét játszottam, vagyis asztalogattam magam előtt. Mármint az eredetéről beszélünk, persze! Na figyelj! 3, 2, figyelj!

Finom kis Calvin Harris. Így úgy, ha előtt nótaként. Mi írja közül, hogy nyugi, indul az Alkez brigád, de végre már találkozunk a sok-sok szupereset. Nagyon régóta hallgatom már. Mimikén várunk.

Kismit az is a család írja, hogy szuper, köszi, csodás estét nektek, ahol köszönjük szépen. Gyorsan vacsi, aztán megyek aludni, hiszen én ilyen fél kilenckor, én már bőve micsoda, már negyed kilenckor alszom. Viszont már ilyen négy körül már fenn vagyok, és azon a PlayStation ilyenkor hétvégén van rá egy kis idő, Gran Turismo 7. Utána pedig a kutyukkal irány az erdő.

Azt írja, hogy doktor úr, nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus két órát, fantasztikus volt, mint mindig. Ó, megtisztelő, köszönöm szépen! De szarul esik nekem. Ó, köszönöm még egyszerre. Még egy nótát hattam a végére, egy jó kis Emmanuel top. Azért az igen lesz, figyelj!

Ezzel búcsúzom is. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Imádás volt nektek minden percét zenélni. Itt van a Türkis Bazár. Köszönöm még egyszer velem, legközelebb, ha minden igaz. Szerdán 18-20-ig. Addig is kitartást. Józánk Robix kapitány. És nem előfelejteni, éjjel-nappal nektek zenélünk, srácok. És csajok persze. Sziasztok! Ciao.

0: hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenére.
1: Szuper DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

Szép jó estét kívánok és csak a hölgyeknek is üdvözlet az uraknak. Én DJ Rovix vagyok és ez itt a Session Live műsorom, vagy Live Session műsorom itt a Super DJ Rádióban. Köszöntöm a rádió hallgatóit. És hogy mivel készültem a mai nap? Hát kicsit fogom a fejem, mert ugye az előttem lévő műsorvezető DJ kollega ugye kicsit feladta a leckét nekem, mivel hogy kicsit ilyen újdonságokat pörgetett, és hát én is azon gondolkoztam, hogy a mai napon egy kicsit ilyen újdonságokat pörgetek, de van annyi zeném, hogy majd kitalálok valamit így menet közben, inkább így mondom, hogy ilyen régiségek lesznek hallhatóak, lehet, hogy lesznek benne újdonságok is, ilyen kicsit vegyezzenék. Na ne nézzük így ki az, aki itt van velünk. Itt van velünk Kolozsi Imre, Imre, szia, szép estét, üdvözöllek. De itt van velünk Issa, István is, szia. Itt van velünk Denisza is, és ismételten Főzős Kézés megy ott náluk, atya úristen! Itt ilyenkor mindig, amikor meglátok ilyen képeket, akkor csak a nyálamat csurgatom. Szalonasütés, atya úristen, itt van velünk Encsike is, szia, szép estét. Örülök, hogy itt vagytok. És kellemes hétvégét és jó szórakozást kívánok a mai két órás műsoromhoz. És köszöntöm a háttérben hallgatózókat is. És mondom a Viber számot, aki esetleg hátulról hallgatózik. Mondom, ha nem felejtem el. Tehát plusz 36 70 45 95 995 a Viber számunk, úgyhogy gyertek, gyertek. Itt van velünk Csokis Zsolti is. Szeretem a Csokit, úgyhogy örülök, hogy itt vagy. Úgyhogy egy remek kis 50 cent az elsődleges számom így kezdésnek, úgyhogy kívánok mindenkinek jó szórakozást.

Ja, és elfelejtettem, és is a család, ugye, Erdő Szent Győrből. És itt van velünk Kádár Viktor is. Szia, szép estét! És Kádár Viktor, feleségenem küldeném, hogy nagyon szeretem. Szerelem bogár Kádár Viktor személyében. Küldjek esetleg valami zenét neki, vagy rám bízod. Ha rám bízod, akkor mit szólnál hozzá? Jó kis Barcode Brothers-höz mit szólsz hozzá, Viktor? Kedves feleségednek? Na, én azt választanám, mert az nagyon jó zene, és rég is hallottam, mit szólsz hozzá.

Na akkor ez a remek kis zene szóljon Kádár Viktor feleségének. És Csoki Zsolt írja, hogy toljad neki, ne gondolkozz.

Na, Imikém, hát váljék egészségedre. Nem kis üvegek, ahogy látom. Kutyán Lajos, neked egy szép estét, és lopott biciklit tolom.

Denis, olvasom, ne haragudj. Szia, üdv a nagykapusi horgásztóról. Sül a finom szalonna, üdv a csapatnak, Robinak, Janának, Matyónak, Sziszának, Mikey-nak, Jánkónak, Öcsinek, Veronikának, a gyerekeknek és persze a páromnak, Tibinek. Na hát akkor jó horgászatot kívánok nektek, és a jó szalonna sütést. Na a következő zenekar szóljon nektek, a csapatnak, a horgász csapatnak.

Na jó, zenéket tolsz, Robi, köszönöm szépen. Hát én úgy döntöttem, hogy most pont találtam egy ilyen, ha már az előző műsorvezető DJ kollega újdonságokat nyomott, akkor lehet, hogy kicsit ilyen régiségeket fogok játszani, ha nem bánjátok. Most is például akkor a horgás csapatnak is, persze mindenkinek egy remek kis Dr. Albán, inkább ilyen mashupos jellegű zene fog pörögni nem sokára, és atya úristen, mekkora pizza, gyerekek! Jaj! Jó a pizza, de jó néz ki! Ha eszembe jut egy zene, megemlíthetem. Persze, hogyha olyan a zene, akkor persze lejátszom, és ha megvan természetesen. Na, akkor szóljon mindenkinek, a horgás csapatnak, mindenkinek, illetve kis Dr. Albán!

Na jöjjön, ez Catman Johnny bácsi. Gondolom mindenki ismeri. A kis darugós, húriember, aki már sajnos nem él. Hajrá, hajrá tesó, jó, hogy velünk vagy, pecásoknak görbüljön. Szereseknek jó BPM-et, azt nem tudtam kiolvasni, mert ott egyveleg van. Zsoltnak jó hangfalszerelést, ezt kívánja. A Rumi György.

És Encsike, elfelejtettem beolvasni a üzenetedet. Sziasztok, szuperek, Encsike, még pár méterig veletek. Jó adást kívánok neked, gyönyörű, szép estét mindenkinek. Puszika, Encsike, köszönjük szépen, merre jársz, merre jártál. Na, a következő zene szóljon, kinek is szóljon mindenkinek. Egy remek is Captain Hollywood Project. És ez a bizonyos More and More.

Hát nyilván az eredeti zenék azért csak jobbak. De én megmondom őszintén, hogy szeretem egy kicsit ezeket a régi zenéket egy kicsit így más hangzásban is hallani. Úgyhogy ezért is hoztam el ezt a remek kis Kapitán Hollywood Project egy kicsit másképp. Wherever you go, a szám címe John Martin.

Viber számunk plusz 3670 45 95 995. Gyerünk, akik háttérben hallgatóznak, lehet ide jönni, írogatni. Na, az előadó, következő előadó legyen egy kis Armin van Buuren. És a szám címe Human Touch.

Micsoda zene, gyerekek! És Viktor esetleg küldené le valami zenét nekik, most pont gondolkoztam, hogy milyen zenét lehetne nekik játszani. És így írja, hogy Mitsubishi. Mitsubishi. Jó autó.

Na, Bence és Panni, figyeljetek, ez a következő zene nektek szól, apukátok küldi! Figyelj! Na, Imi, lehet, hogy játszok egy kis 80-as évek zenéket is, mit szólsz hozzá?

Na, Bence és Pannonra remélem, hogy örültetek ennek a kis remek zenének. Na, jönnek akkor egy kis 80-as évek zenék. Itt a Super DJ Rádióban.

És micsoda zene, belecsaptunk ezekbe a bizonyos 80-as évek zenében. És itt a horgásztó gazda is, úgy Petinek, Pályának, Deninek és persze Daninak is. Üdvözlet mindenkinek! És Fritjó is itt van velünk, szia, szép estét! Cindy Lauper és az a bizonyos Time After Time.

Hello, szia Feri! Köszöntelek téged is itt a Viberünkön. Na, a következő zene szóljon mindenkinek, a háttérben hallgatózóknak is. Alphaville is, az a bizonyos Forever Young, megunhatatlan.

Na hát én igazából semmi gond, de hát hogyha nem tetszik a műsor, akkor nem tudom, akkor nem kell hallgatni. Egy, kettő, meg ehhez csak annyit tudnék hozzáfűzni, hogy szuper DJ rádió, tehát itt nagy a részt DJ-k vannak. Én azért szeretem ezeket a remixelt zenéket, és itt gyorsan el is mondom, csak hogy a mihez tartás véget. Én azért szeretem ezeket a remixelt zenéket játszani, mert ezeket könnyebb úgymond mixelni. Tehát én, mint DJ, én ezért szeretem ezeket játszani. Tehát nyilván vannak eredeti zenék is, amik tényleg jók, de meg szeretem én is, de viszont remixelés szempontjából nekem nem adja, úgymond. És ezért szeretem a remixelt zenéket. Egyébként fenn van a YouTube csatornámon, ugyanezeket a zenéket játszom, nem volt eddig probléma. Én erre csak azt tudom mondani, mi, hogy tehát nem kell hallgatni. Nem tudom, hogy a többiek miként vélekeznek ezzel, hogy tetszik, nem tudom. Én úgy gondolom, szerintem nem játszok rossz zenéket, de javítsatok ki. Nyilván nem magamnak játszok, hanem nektek. Azért próbálok mindig olyan zenéket hozni, ami ismert, igaz, hogy kicsit remixelt verzió, de én úgy gondolom, hogy szerintem ebbe a remixelt verzióba is kicsit adja az eredetiségét. Én mindig próbálok úgy összeválogatni zenéket, hogy azért ne csúszunk el az eredetitől nagyon messze, de nyilván ez ember válogatja. Én ezeket szoktam játszani, én azt tudom mondani, hogy akinek nem tetszik, az nyilván váltson csatornát, vagy nem tudom, úgyhogy ne haragudjatok esetleg, hogyha többiek is így vélekeznek, de egyébként nyugodtan írjátok meg, tehát akkor váltunk más stílust, ennyi. Na, a következő zene szóljon, mindenkinek egy remek is Modern Talking.

Na és egy remek kis Europe dal következik 80-as évekből. The Final Countdown a szám címe. És hát Imi nagy örömére ez is egy remixelt verzió. Imikém, inkább vigyál még egy sört. Jobban járunk, te is, meg én is.

Sok is Zoli, köszönöm szépen, nagyon jó, köszönöm szépen. Igazából engem nem hogy mondjam, tehát nem tudnak mondjam már, mit akartam mondani, ezzel le minősíteni, vagy nem is minősíteni, csak így lehangolni, mert ugyanúgy csinálom a műsort, és igazából nem magam miatt vagyunk itt, ugye nem csak én, hanem a többiek is két órát, hanem miattatok. És higgyétek el, azért sokan csinálják meló után az, hogy két órószát itt töltsenek, és higgyétek el, tehát nem magunk miatt, hanem miattatok vagyunk itt. Nekünk ez hobbi, igaz, szórakozás is, és nektek is igazából szórakozást, azért vagyunk itt.

És erre meg is YouTube zenével folytatjuk. With or without you. A zene szám címe, ez is egy remek kis átdolgozás. Na és egyébként, hogy érzitek magatokat? Hogy vagytok? Kinek hogy telik a hétvégéje?

Hát erre, erre csak azt tudok mondani, György, hogy mindenkinek nyilván megvan egy maga stílusa. Valaki ilyen, valaki olyan. De köszönöm szépen, hogy itt vagy és hallgatsz. Ez a remek kis Sabrina. Szóljon akkor neked. Boys, boys. Még igen, ugye. Plakátok ott csüntek.

Sabrina után jöjjön egy újabb egy női énekes. Madonna személyében Liza Bonita. Kolozsi, mi figyelj! Ez is remixelt. Mit ad Úristen? Atya Úristen!

Na, a következő előadó. Queen, mit szóltok hozzá? Nagyon szeretem egyébként Queennek a dalait játszani, hallgatni is. Akár eredetiben is. De játszani inkább remixelt verzióval.

Na, mondjuk itt a külsőseknek mondanám, hogy van Viber számunk, plusz 3670-45-95-995. Gyertek, írjatok, és van applikáció is a Super DJ Rádiónak. Le lehet tölteni, és ott is lehet minket hallgatni. My Online Rádió, mindenfele, csak Super DJ Rádió. Na, hogy vagytok, írjatok valamit, mert... Kőszegi Gabi, hello, időbe érek haza, úgyhogy... Na, akkor nem elveszett a Kőszegi Gabi, úgyhogy lesz este. Itt izgultam már. Széjjel vert az ideg, hogy most akkor Gabika lesz, vagy nem lesz. De lesz, úgyhogy nem maradtok adás nélkül, élő műsor nélkül itt a Super DJ Rádióban. Kőszegi Gabi érkezik hozzátok.

és itt van velünk Mimi, szuper a műsor, csak így tovább. Köszönöm szépen, Mimi, honnan hallgatsz minket, még itt téged nem láttalak itt. Na, következő zene szóljon neked, remélem, hogy szereted egy a 80-as évek zenéket. Remek kis Pink Floyd. A következő zene, akkor szóljon neked,

Na, Mimi régi motoros vagyok pedig. Bicske, köszönjük szépen, hogy itt vagy Bicskéről, és a Super DJ Rádiót választottad. Köszönöm a zenét, nagyon szívesen, akkor gondolom nem kell bemutatni ezt a remek kis zenét. Pink Floyd, egyébként egy kérdésem van feléd, hogy nem ez zavar esetleg, hogy ezek a régi zenék egy kicsit más átdolgozásban pörögnek itt, most nálam jelenleg, DJ Rubix műsorában, mert ugyanis én nagyon szeretem a kicsit átturmixolt zenéket játszani. Nem eredetiek, de viszont megpróbálok mindig olyan zenéket találni, keresni, ami kicsit elcsúszik az eredetiség, de mégis megmarad az eredeti verziója, mint például ennek a remek kis Pink Floydnak. Na figyelj, Mimi, figyelj.

És még gyorsan elmondom mindenkinek, hogy a DJ Robixot megtaláljátok a YouTube csatornámon is. Úgyhogy úgy keressétek be DJ Robix Y-nal, nem sima I-vel.

Mimi egyébként legközelebb tessék hamarabb jönni. 8 órától 10-ig vagyok elérhető itt a Super DJ Rádióban.

Na, Encsike, örülünk, hogy itt vagy, visszatértél. Na, ez a remek kis pecsomból szóljon neked, Földön újra. Obi, it's on my mind.

És üdvözlünk Feri, köszöntelek itt a rádióban, vagy itt a Viberünkön. Szia, szép estét, Szarvasról jelen. Szarvas, hát van egy közös ismerősünk, valószínű te is ismered. Roland mezőberénben van neki GSM, ilyen használt telefonos szaküzlete, úgyhogy valószínű te is ismered. Úgyhogy üdvözöllek, én Békés megyei vagyok. Szintúgy! Úgyhogy üdvözlet, DJ Robix, és ez a Live Session műsor. Gászán Rózis. Majd csak kinyögöm. Egyébként kicsit érdekesen beszélek, mert elkezdtem magyarózni. Megkívántam a magyarót itt zenélés közben, úgyhogy na, fincsi, na. Sweet Child of Mine a számcíme.

Hát egyelőre, György, le kell, hogy hangoljalak, szombatonként tudok csak lenni. Munkám miatt nem igazán tudok így esténként lenni hétközben. Remélem, hogy ettől függetlenül velem tart a szombaton. 8-tól 10-ig itt a Super DJ Rádióban. És ha már rock, akkor legyen még egy John Bon Jovi muzsika itt nem sokára. Na, kinek hogy tetszik a műsor, gyerekek? Gyerünk, írjatok, mert unatkozok. Kért várt hazudok, mert nem unatkozok.

Helyi szarvasról vagy? Kucora Feri is szarvasról van. Na, hát még lehet, hogy szomszéduk vagytok. Akkor te is ismered valószínű Rolandot, a GSM Rolandot, Mezőberénben van neki. Mi az? Telefonok szaküzlete. Ajaj, de Nisza! Ne csináld, kérlek, ne csináld!

Atya úristen, műsor a keverési probléma, gyerekek! És írja nekünk, beolvasok én nektek mindjárt olyat, hogy pisták voltak. Na, itt a, igen, küldjél nekünk egy pörgős kedvenc számodat, mert hiába a tűz és a pálesz fázunk mind. Puszi új vendégeinknek, Gabinak, Sárának és Krisztiánnak. Na hát, üdvözlet innen is a Super DJ Rádióból. Beolvastam nektek, hogy kedvenc zeném. Hát, atya úristen, ne küldjél képeket, mert már szép rohamot kapok itt a sok jó látványtól. Fincsóságok, gyerekek! Ti nem látjátok, én látom. Csak az a baj, hogy látom, nem érzem a számban az ízeket. Legalább írjátok meg, hogy finom-e vagy nem. Ezzel hergeljétek egy kicsit a lelki világomat. Na, hát milyen zenék küldjek nektek? Én nem tudom, nekem nagyon sok kedvencem van egyébként. Na, mindjárt guberálok nektek valamit, jó? Na, elsőnek egy John Bon Jovi szóljon akkor nektek egyelőre, oké? Jó lesz? Ja, Rumi György, egyébként én meg ajánlom, addig még én nem leszek itt hétközben, csak hétvégén, úgyhogy addig ajánlom neked a YouTube csatornámat, úgyhogy iratkozzál föl, ha megtalálsz.

Hát az, hogy kapus, azt én nem tudom, a GSM-be van mezőbenimbe egy telefonos szaküzlete, azt nem tudom, hogy kapus, nem kapus, Arnold, Roland. Ennyi. Na, Denisza, figyelj csak, nekem egy nagy kedvencem, ha már 80-as évek, hát annyira nem pörgős, mert nyilván nem pörgős, nem, a 80-as évek nem a pörgősségről szóltak. Viszont egy kis Tina Turner, mit szólsz hozzá, vagy mit szóltok hozzá? Simple the Best, egy nagy kedvencem egyébként. Cukorka is hallgat, vagyis kucora. Na, egy Tina Turner. Cukorka a beceneve? És hallgat, vagyis kucora? Jó, megkeverted itt a cukorkát! Egyébként ez a jó, ez a zenés jó kis átdolgozás, nem?

Na akkor a horgász bandának és mindenkinek. Rúj György, figyelj, a következő zene szól neked is, és mindenkinek még, aki itt van. Egy remek kis Energy 52, párom nagy kedvence, és az enyém is, és kicsit pörgős is, na figyelj!

Ú, gyerekek, nem tudom, én még mindig hatás alatt vagyok, és ezt a Tina Turnert egyébként 8000-szer is meghallgatnám. Nehogy visszapörgessem. Na, egyébként Energy 52 és egy kis mashup, na figyelj!

Nehogy azt higgyétek, hogy ha esetleg kértek zenét, hogy nem akarom lejátszani, vagy valami ilyesmi van a háttérben, nem erről van szó. Denisza kért egy zenét, a Fancy Limi Soft Love. Nem tudom, kifia borja, én még nem hallottam. Lehet, hogy hallottam, de most itt guberáltam itt a zenék közt, és nem találtam. Úgyhogy, ha esetleg eszedbe jutottok még valami, akkor nyugodtan írjátok meg. Gyorsan, van még negyed óránk. Fűszegi Gabi előtt, úgyhogy ne haragudjatok!

Na jön egy ismert zene, Technotronic, és az a bizonyos Pump Up the Jam. Köszönöm a feszások nevében, írja György.

Szuper műsor, kedves Robik, szörnyűjük, csak hulla fáradt vagyok, semmi gond. 26 000 lépés, semmi. Tenap éjjel fél egyik húgás volt Gabival, aztán megjártam Szófiá. Atya úristen!

Na és György, melyik szkutatő, melyik zenét szeretnél? Move your ass! Hyper, hyper! Shake that! Most így hirtelen vagy a Fire! Természetesen remixelt verzióval! Na, hogy szóltok ez a Michael Jackson zenéhez? Pörgős, na! Na, Gyurikám, pörgess meg!

Na, tudod mit? Bízz rám, két zene, scooter zene lesz a két utolsó zeném. Az első zene scootertől legyen egy fire zene. Ha már szalonna sütés, akkor ugye ahhoz tűz kell. Na, itt van. Figyeljetek!

Pisti így a végére beérkezett. Szia, szép estét! Remélem, itt voltál a háttérben. A következő scooter zene szóljon neked.

Na és nem sokára Gabi érkezik hozzánk. De még egyébként még csak belepéselek még egy Scooter zenét. Gabi, ne haragudj, ismételten belenyúlok a műsorodba. Úgyhogy Scooter Hyper lesz az áru zeném. Azért is. Egyébként nagyon szeretem a Scootert.

Na és elérkeztünk az utolsó zenéhez. Remek kis Scooter, Hyper Hyper. Ezzel a remek zenével kívánok mindenkinek további szép estét és jó szórakozást Kőszi Gabi, Kőszegi Gabi műsorához. Hyper Hyper! Remélem, hogy jól éreztétek meg otokat és mindenki megtalálta magának valóját. Atya úristen! Velem legközelebb jövő héten szombaton 8 órától, este 8 órától tudtok csatlakozni ide hozzám, live session műsoromhoz.

Na és remélem, jól éreztétek magatokat ebben a két óra hosszában. További szép estét, vigyázzatok magatokra, kellemes hétvégét. Minden jó volt a mára. Kis csók a hölgyeknek és üdvözlet az uraknak. Kőszegő Gabi érkezik. Minden jó volt a mára. Sziasztok!

De hát akkor szép jó estét kívánok mindenkinek. Kész csak a hölgyeknek, puszi a lányoknak, pacsi az uraknak. Mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Május 9, szombat. Elérkezett a várva várt hétvége. Köszöntök minden szupert és éjjeli bagyot. 10 óra múlt 4 perccel, ami azt jelenti, hogy elindul az Éjszakai Express. DJ Robix kollégának köszönjük a nagyszerű 2 órát. Szuper zenéket hoztál, Robix, köszi! Van egy Viber számunk. Ahogy szoktam mondani, nem MLD-jas, ne tessék megijedni. 36-70-45-95-995. Jöhetnek az űzik.

mondottam. Csinálunk egy jó kis Classic Trance szombatot. Ugyanis már rég volt Classic Trance. Ezen belül is olyan klasszikusokat hoztam, amik 96-tól 2002-ig pörögtek. Sőt, kezdek is egy 2002-essel. Art of Trance és a Madagascar.

kedves mondjuk, hogy 10 óra 12-kor megnyílik a Bagoly napjó. Megnézzük ki az az első három pedáns, aki értekem ide a Viberre először. Expresszünk első megállója Herdei Herdő Szent György, az is a család jelen. Sziasztok is a család! Hatalmas ölelés nektek! Második megálló pedig Budapest, azaz most már Szofia. Itt van velünk drága Encsikénk. Megjöttem Gabi, hú, de fáradt vagyok, de itt. Hello, hello. Harmadiként Kolozs Imi, aki azt írja Nalin és Kane. Imádlak. Szevasz, Szimikém. Színpadra így van, meginvitáltam Nalin és Kane-t, azt a bizonyos Beach Ball-t 1997-ből. És amint mondtam, a ma este folyamán 96-tól 2002-ig fogunk ugrálni itt a virtuális színpadunkon, amíg azon a bizonyos trends idővonalon.

ott van a negyedik felszálló is. Egyenesen a tópartról, onnan Tatabánya környékéről. Aki nem más, mint a nagy család. A Szizi pedig így szólt, nagy család üdvözöl mindenkit a tópartról. Azaz itt van velünk nagy Zolink. És a Horgász Family. Szevasz, Zolikám!

együttes vagyok, 10 óra 18 perc, ismét egy újabb klasszikus. 1999-et írunk. Volt a formáció a Vera Coca, és ez a Carte Blanche. Egy jó kis Ferry Corstens volt itt, mégpedig a Cry 2000-ből. Úgyhogy most csak egy évet ugrottunk.

nektek egy újabb felszállót, mégpedig Szarvasról. Itt van velünk Rumi György. És azt írja nekem, csá, Szarvas jelen, ne hagyd abba, ahogy tesó abba hagyta. Görpüljön máshol is, én is ott vagyok a parton. Szia Gyurikám, paccsantalak. És neked is azt mondom, hogy akkor görpüljön, csak úgy, mint Nagy Zolinak.

99-ből ugrunk 2 évet előre. 2001-et írunk 9-ből, ugrunk 2 évet előre. 2001-et írunk.

fogjuk a következő évszám 1996, Robert Miles és a Children. Előtte pedig itt volt egy másik nagy kedvencem, Matt Deary és Marcella közöse, a Beautiful 2002-ből.

megköszönteném Debrecent is. Itt van az én Bazsi barátom, aki annyit írt Csácsumi, mert hogy de hallgatlak. Hatalmas Bacsi Bazsikám.

86 után ugrunk 3 évet előre. 1999. The Original. Binary.

És ahogy is a Isti írja, ez egy remek mű, egy igazi elképesztő dal. Így van, Istikém, Classic Trance a javából, mégpedig az aranykorból.

és kedves blogjok, ha már szombat, na meg Classic Trends, ez sem maradhat ki a szórásból. 97, Three Drives on the Vinyl, és a Grease 2000.

szeretném köszönteni a pápai baglyokat is. Itt vannak Mónikáék. Sziasztok, szuperek! És itt vagyunk pápáról, és ismét a jacuzziba lazulunk. Szép estét mindenkinek! Sziasztok, és jó lazulást!

10 óra 38 perc, ez még mindig a szuper. Én még mindig Kőszegi Gabi vagyok. Szombatesti trends, azon belül is a klasszik. 1997, The Universal Nation.

kedves bakjok, jöjjön egy újabb kedvenc. Four Strings, Take Me Away, 2002.

Sándor, drága főcsapos hűzije. MC azt írja, ez mind remek mű, az a nagy igazság. Csapos drága a jó zenéket. A pultban meg ma szabad rablás van. Muszáj kipihennem ezt a kemény 24 órát. Puszcsika, hencsike! Kedves drága főcsapos, a pihi mindenkinek jár. És hogy ez a pihenés jól teljen, ez szóljon neked. Four strings take me away.

2002-ből, visszaugrunk 1999-be. Blank & Joan, a két német fenegyerek, legalábbis azok voltak. És ez a Cream.

van Encsi Üzie, aki annyit ír nekem. Két óra alvás után elrepültem Szofiába tegnap, megnéztem az összes nevezetességet, gyalogoltam egész nap, és pár perc estem be az ajtón fejjel. Másra se vágyom, csak a fincsi zenékre és a perzsire. Kedves Encsi, fincsi zenéket tudom szolgáltatni.

És kedves bakjak, ha már trance és klasszik 1996-ból BBE, a Seven Days and a One Week sem maradhat ki.

És akkor kedves baglyok, átléptünk a második órába is. Ismét egy kis túlóra, persze csak a senki nem bánja. ATB és a Summer.

éjszakai bagyakhoz megérkezett Frittyonk is, aki csak annyit ír nekem, hello sir, hello my friend, welcome to the Night Express, and I'm glad you're here.

és menet közben feltűnt az én pék barátom is, egyenesen a platánpék, onnan másodan, mint a platánpékségből. Itt van velünk Juhász Isti barátom, aki annyit ír: szia barátom, sziasztok bagyok, feltámadtam. Hello Istikém!

Kedves drága Isa Isti barátom pedig annyit ír, megéri bagolynak lenni, ha ilyen muzsikák szólnak. Wow! Köszönöm Istikém! Részemről az öröm.

és MC is írja, jöhet Gabi. Ez a zene éppen olyan fincsi, mint az aranyküvé. Oh yeah, simon mondanák.

kedves blokkjuk, a következő előadó itt a virtuális színpadon. Nem más, mint a német duo Cosmic Gate. És ez az Exploration of the Space.

És amint látom itt a Viberen, jó eszisti barátom elemibe van. Azt írja nekem, megleptem magam egy urnával, de sehogy se férek bele, úgyhogy jó áron eladó. Hát kedves istikében, ha választások már lezajlottak, gondolom ez onnan maradt meg.

barátom eddig bírta. Azt írja nekem a Viberem, pá! Szevasz Bazsikám, köszi, hogy itt voltál. Mindent bele Debrecen, hajrá!

és akkor kérem szépen, remélem most már mindenki érzi azokat a bizonyos beateket. 2000, The Rude, Feel the Beat.

Zlatán Pék barátom pedig annyit ír nekem, a gerincemre nem, de a lelkemnek jót tesznek ezek a muzsikák. Kedves Istikém, örömmel olvasom.

pacsim a Putnoki csapatnak is. Itt van velünk Norbink, a fia cső Gabeszű Putnokról. Nyugjad a bagyoknak a jó zenéket, hogy ne tudjanak álomba szenderülni.

kaput neki a hatalmas pacsi nektek. Üdv a legkisebbnek is, na meg a legnagyobbnak. Örülök, hogy itt vagytok. Visszarepülünk 1999-be. Miss Shiva, és ez a Dreams. Egy jó kis Sunbeam mixben. És ugye mekkora a hasonlóság a 93-as Quinchhez.

kedves bagyokig 11 óra 31 perckor. Mindenkit meginvitálnék egy percre, mégpedig a mennyországba. One Minute in Heaven 2001 Song by the Sunbeam.

Twitter egy aranyos üzenet a Viberünkről. Emcsike írt nekem, kedves kőszegi Gabi, ezekkel az elékkel mindenkinek simogatod a lelkét, azt tuti. Imádom, hogy ide jöttél a Super DJ Rádióhoz, mert így megismerhettelek. Bár Facebookom nincs, csak elképzelni tudlak, de a hangod és a zenét minden alkalommal elvarázsol, és nincs ennél fontosabb. Köszcsike, puszcsika, Encsike! Kedves Encsi, köszönöm szépen a bókokat! És örülök, hogy ezekkel a dallamokkal a telelkedet is egy kicsit el tudom úgy varázsolni,

Juhász Isti barátom annyit ír, hirtelen azt hittem, elkezdek mutálódni, aztán rájöttem, hogy csak a libabőr csiklandozza az orrom. Ez hatalmas volt, Istikém. Jelenleg az én fülemet most mondjuk ez a 2001-es Sunbeam csiklandozza. A One Minute in Heaven. The kind of real classic from the trance.

és igen, bagyok, ez a klasszikusok éjszakája. Szeptember 4, az időgép belőve. Diluvium, Fitzsara McLachlan, és ez a Silence. És aki remixelte, az nem más, mint a Trance nagy maestro, DJ Tiesto. Közösen Airspace-szel.

És ahogy Gyencsike írja, atya, gatya, ez mekkora már, úristen! Kedves Gyencsike, ez most olyan volt, mint amikor a szűzlány elmegy az első randira. Aztán a fiú letolja, és azt mondja, úristen! Bocsi, ezt nem tudtam kihagyni.

kedves baglyok. Ez az a rész, amikor a szomszédokat nem kell kimélni. Hangerőt fel a maximumra. Nálam így van. Ez a fajta imádom zene. CG Stone és a Shining Star from 2001. Only here in the Super DJ Radio.

kicsi annyit ér nekem. Valami rémlik, Gabi. Egyszer én is voltam az, mármint a szűzlány. Juhász Isti meg azt írja, annó azt kérdezték, ez mekkora, most meg, hogy mikorra. Változnak az idők, na meg változunk mi is. Ami viszont török, azok a szuper jó zenék.

drága bagyok, ismét egy újabb kedvenc. Egy CG Stone után mondjuk ideillik egy Baby D is. Baby D, Carl Kennedy, 94. Let me be your fantasy.

Bencsi pedig azt írja, hogy Gabikám hangerő a maxon. Már olyan leszek, mint DJ Simon, akiket emleget, valláskárosultak, azaz zsidók. De is szó szerint halláskárosult. Magád orvos számlát te állod. Remélem ezzel tisztában hagy te skót, betyár. Köszi, Encsi. Üdv a klubba, mármint a halláskárosultakéba.

0: out tonight, I'm gonna get it right. Let it shine. Tonight is mine. My mind's made up tonight, I'm gonna get it right.
1: És így a műsor vége felé köszöntelik egy újabb felszállót. Itt van velünk drága Hódi Imink is. És kaptam tőle egy szuper képet itt a Viberen, amikor az éjjeli bagoly mixel. Kedves Imink-én köszönöm, ezt is bentem az albumba. Jött egy üzi a ho-ho-ho horgásztól, vagy Zolitól. Kb. Negyed órát sikerült hallanom az Adiból, azok a kurva halak. Az időgép belőve 2002-be. Jamix, DeLeon. És ez a My Me Up.

Hát kedves vagyok, elérkezett a műsoridő vége. Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt két óra megtisztelő füleit. És nagyon remélem, hogy ezekkel a szuper dallamokkal sikerült mindenkit egy kicsit ellazítani. Itt szombat este. Voltak itt kérem szépen igazi lélek simogatók. Klasszik trance a javából. Még egyszer köszönöm mindenkinek a kitartó füleket. Csúti szuper jó vasárnapot kívánok. Aztán munkakezdésre meg szuper jó hetet. A mikrofon és a lejátszó mögött felé nyúl magam, Kőszegi Gabi voltam. És ahogy szoktam mondani, legyetek jók, maradjatok szobatiszták. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.